0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás. Ez pedig már egy újabb nagy kedvenc a rádió egy DJ-től, Regál Lilitől, aki nemrég mutatta be ezt a dalt. Óriás, itt ment a születésnapi fesztiválunkon is, és azt gondolom, hogy sokat fogjuk hallgatni, mert nagyon jó. Regál Lili, Heal Me, ez jön a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és ez most nem egy hosszú hétvége, hát így májusban volt kettő is, picit kezdtünk talán hozzászokni, de ennek ellenére azért legalább egy rövid hétről fordultunk rá a hétvégére is. Pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek megállás nélkül, ja, hát holnap meg ugye már nyár, már hogy június lesz. Bizony, ma ez viszont egy nagyon jó feldolgozás, egy Faithless dal újragondolása Bibi Rexától, az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: sláger megy, zseniális dolog a következő órában, és ezt nem én mondom, hanem magukért beszélnek, hát például Joe Cocker és a Galantis újdonsága, de a legújabb Taylor Swift-től is bekészítve is. Hát már a kezdésben is ez a dal Radiohead-tól milyen? Én mondtam, hogy hibátlan. Blood Running, pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága, és megviseli azt, aki átesik rajta, mégis az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 000 dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 mm-rel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott. Elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagassága miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúny céltáblájává. Számításai szerint összesen 100 000 dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végezel, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New York-i specialista szerint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 3 óra után járunk egy picivel, a legnagyobb kedvenceket pedig hozom továbbra is. Most például Joel Corytól, akinek a nyári teljes beosztása már elérhető, hogy mikor hol lehet vele találkozni. Hát nem sokat fog pihenni, ahogyan nézem. Most a hétvégén például New Yorkban, jövő héten pedig Orlandóban lép fel, de hát minden mellé pörög ugye az ibizai saját est és fellépés sorozata, szóval. Hát van meló rendesen, és közben azért van ideje dalokat is készíteni. Ez az igazi mai sláger tőle. Joel Corry a Galantis-szal, a Stay a Little Longer, amit már is indít.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék vadi új játéka pedig már holnap startol, a nagy kapuralugás játék. Mi a díj? Hát, hogy is mondjam, hát konkrétan egy VB belépő. Méghozzá repülőjeggyel, utazással, szállással egy bostoni mérkőzésre, június 26-ai dátummal, két fő részére. Az igen, mellé pedig a napi díjak is, egy 65-szoros LED TV. Lóljon, ez a Get Lucky a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 3-4 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a folyadásban pedig a napjaink egyik legnagyobb sztárja jön, különösen az Egyesült Államokban, ez egyértelműen igaz, Taylor Swiftre, és hogy milyen dalt készített most? A legújabb, amit mutatok, itt a Rádió 1-en,

0: ez pedig az igazi mai sláger, amivel mindjárt folytatom. Ed Sheeran, Azizam a következő óra elején a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és minden héten próbálunk valami nagyon extra meglepetést hozni a guest mixben is. Hát ezen a héten szerintem az, hogy Martin Garrix saját mixe pörgött, az szerintem egy elég jó meglepetés volt, amit nekünk készített. Na, ez viszont most az igazi mai sláger tőle, a Butterflies, amivel folytatom, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most szeretnék mutatni egy elképesztően jó dalt Rádió egy DJ-től, DJ Metzger Vikitől, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon, vagy követte online, vagy bármelyik Rádió egy fekin, az már hallhatta a dal, de szerintem most is megéri rá odafigyelni. Szóval DJ Metzger Viki, a Nagy Bogival és Miss Mooddal, ez az Éden, itt a Rádió 1.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy David Guetta után pedig egy olyan énekesnő, akivel korábban több nagy slágert is készített, most viszont egyedül érkezik Ray, ez a Where is my husband itt a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten játék Balázsékkal, és ez már konkrétan holnap lesz, a nagy kapurarúgás játék, amivel akár belépőt is nyerhetünk a világbajnokságra, Bostonba, repülőjegyel, utazással, szállással, két fő részére. Wow! Mellé pedig napi díjak, tévé, 65 szolos. Fú, de rendben van. Ahogy a folyadás hiszem,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban, tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
3: Ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
2: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága és megviseli azt, aki átesik rajta, mégis az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten

0: testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 ezer dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 mm-rel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott, elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagassága miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúny céltáblájává. Számításai szerint összesen 100 ezer dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végez el, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New York-i specialista szerint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király!

Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 31-e van, Angéla és Petronella névnap, sok boldogságot nekik. Nagy kedvenc, amit hozok már is, mindjárt az óra elején, a legújabb Jennifer Lopeztől és David Guettától, amikor meghallottuk a bejelentést, hogy újra együtt dolgoznak, hát akkor tudtuk, hogy egy nagy kedvenc lesz, amit elkészítenek. És az is lett, az igazi ma is legra Save Me Tonight, ezt írítom már is a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Despacito, akkor azt szerintem mindenkinek ismerős. De ha azt is hozzáteszem, hogy ez 9 éve került a slágerlistak élére, akkor azt mondjuk, hogy mennyi? Bizony. Na, hát jó. Fét lesz egy nagyon nagy slágert, az Insomniát, még ezelőtt is jó pár évvel mutatott be, viszont Bibi Rex a 2026-ban úgy gondolt, hogy egy picit újra gondolná ezt a dalt is. Szerintem jó munkát végzett. Ez jön most az igazi mai sláger, a New Religion. Itt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nyárias hétvége, folytatódik 26 fokkal, holnap pedig itt a nyár 24-25 fokkal, szóval egészen jól fordulunk rá erre. Az igazi mai slágerek között Exxon Sarah, Misha Miller és a Don't Leave jön mindjárt. Pár perc és a hírek után indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sophia, tu sais.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban. Tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinika igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központ idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 4-450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a folytatásban Lost Frequencies, aki ugye belga, és a belga királyi család annyira kedveli őt, hogy hivatalosan is már megnevezték, mint a kedvenc DJ-je a királyi családnak, ami hát nyilván nem jár semmi extra, van már, mint hogy azon felül, hogy kedvelik a zenét, és hogy sokszor hívják fellépni. Zenélt már egyébként a királyi palota tetején is, de nemrég, mikor felújították az egyik új szárnyat, akkor konkrétan őt kérték meg zenei rendezőnek az egész eseményhez. Hát ő Lost Frequencies, aki most a Bastille-jön, az igazi mai slágere Head Down itt a Rádió 1-en.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban, tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobonika Lett vagyok, jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központ idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a Nagyerdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a Nagyerdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a Nagyerdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig vadiójáték indul náluk, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság június 26-ai meccsére Bostonba, repülőjeggyel, szállással, mindennel. Nagyon vagány lesz, és minden mellé naponta a napi nyeremények 65 szolos LCD TV-k. Bizony, jövő héten tehát Balázsik ezzel készülnek, én pedig továbbra is az igazi mai slágerekkel változatosan, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Aki pedig lemaradt volna tegnap a Rádió 1 Top 50-ről, annak sok szempontból van jó hírem, egyfelől ma is lesz Rádió 1 Top 50, másfelől pedig ebben ma is hallhatjuk azokat az interjúkat, amiket múlt héten rögzítettünk a nemzetközi sztárjainkkal, a világsztár fellépőinkkel. Beszél például Accent, Samfeld, Cyril és a Switch Disco is, mindezt tehát ma a Top 50-ben, ugye 15 és 17 óra között. Addig pedig igazi mai slágerek megállás nélkül most Teddy Swims-et választottam, ez a nagy kedvenc tőle, a The Door itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában már meséltem arról, hogy milyen nagyon menő játékkal készülnek Balázsék jövő héten, páros belépővel a világbajnokságra. Nem mutatom most ennek minden részletét, csak hogy tényleg mindennek képbe legyünk, aztán pedig Rédátonnal folytatom. Nem is akármilyen dallal tőle, az igazi mai slágerek között a Blood Run-én a következő óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focila

0: bajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben, számos nyári tábort szervez a DEMKI. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a Nagyerdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a Nagyerdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a Nagyerdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Súlyos a szájhelyzet, csökkenő terméshozamok és romló export kilátások jellemzik a hazai búzatermesztést. Hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság által szervezett idei búzatanácskozáson. Kelet-Magyarországon az átlagos csapadék alig 10%-a hullott le tavasszal, ami már az őszi vetésű kalászosokat is veszélyezteti. Pepó Péter, a Növénytermesztési, Nemesítési és Növénytechnológiai Intézet professzor emeritusza, a szakmai rendezvény főszervezője az eseményen elmondta, szeretnék kutatási eredményeikkel segíteni a gazdákat az alkalmazkodásban. A Debreceni Egyetem 1983-ban indított látóképi tartam kísérletének köszönhetően jelentős tapasztalat gyűlt össze arról, hogyan lehet mérsékelni az aszály hatásait. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A DEMKI például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

BL döntőn. Rendben volt. És rendben lesz a fogyadás is itt a Rádió 1-en. Az igazi ma is lengerek ebben az órában is pörögnek. David Guetta és Dua Lipa is érkezik nem sokára, most viszont Lady Gagával folytatom. Ez a nagy kedvenc tőle, a Bloody Mary. Szép reggelt, jó hétvégét!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről fun fact, imádja a Harry Potter univerzumot, minden könyvet olvasott, minden mozit látott, sőt, gyűjti a spéci kiadványokat is a könyvekből. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. Még küzdenek a bajnoki címért a Deac futsalosai. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmit sem lehet találni. Pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdé János, a Demki ügyvezetője beszélt a Városi TV-nek.
2: Lesz idegennyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
1: A szabadhelyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen a döntő harmadik meccsén. A 3 győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és csak jelzem, érkezett egy vadi új film a hazai mozikba, amit többen úgy jellemeznek, hogy a Mary Poppins és a Harry Potter elődje és vagy közeli rokona. Ezek jó kis jelzők előjáróban. Egy klasszikus angol fantasy regény a legnagyobb és legviccesebb angol sztárokkal, a Varázslatos titokfa, aminek a leírása otthon a radio1.hu, május 28-tól pedig egyébként a hazai mozikban. Na de ez csak így zárójelben az igazi mai slágerek között, mert hogy ezek szólnak továbbra is, most épp Ed Sheerantől az

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig újra 6 órától itt a stúdióban, és indul a nagy kapularugás Balázsékkal, aminek a napi díja 65 szólós LCD TV, mondom napi díj, a fődíj pedig egy páros belépő a foci világbajnokság június 26-ai meccsére, ez Bostonban lesz, jár mellé repülője, szállás, a belépők, nagyon vagány lesz. Ne feledjük, ma gyereknap van, május 31-e, holnap pedig már nyár, meg se feledjük. És az se, hogy nálunk szólnak az igazi mai slágerek, továbbra is megállás nélkül. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, én ezt indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, kellemes gyereknapot, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztár

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindig a küldetésünk.
1: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
5: Rádió 1.
6: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei.
0: Igazi mai slágermegy. Reklámot hallottak.

0: is érkezett. A dehír.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
1: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esélye arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
0: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Így például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
2: A DV Parking információit hallották.
0: Napos, gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból

0: micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Látunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságba, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Meg nem kell, hogy 50 legyél. Aha. Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollatjulét, tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
1: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán rászokni.
1: Most kezdek igazán rászokni. Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, aki dohányozza. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van. Az állandóan van. Az egy folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?

0: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy. El. Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
0: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
2: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
0: Azt, dehogy hogy, nem, hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
0: Vagy akarod az elsőt. Vagy
2: azonnal csinálni valakinek.
1: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen, vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
0: Hát, sőt, én ebben már öntől kapaszkodni.
2: Kicsit az időben.
1: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, vagy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
2: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, ugye, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
2: Hogyne, persze, aha, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
2: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretek.
0: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, de igen?
0: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelően ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon laszába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta,
2: Júli. Nem.
1: Igen. Nyomsz felemás cipőt, vagy amikor felemás cipőbe vagy?
0: Persze,
1: tényleg?
0: Nem, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
2: Van egy ilyen.
1: És ebbe tolod? Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem. Jelenleg igen.
2: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
2: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
0: Könyvfűző tanfolyamra.
2: Tűzdománc készítés, igen, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
0: Ez jó, ez a része jó.
2: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
2: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélem, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás, így van.
0: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
2: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
0: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
1: A vörös fényterápiát viszem, többet viszek ebből egyébként, de a vörös fényterápiát is.
2: Riókamra?
1: Az is, tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
2: Hidegvízterápia?
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
2: még nem.
1: Dísznövények.
0: Az Júli. Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
2: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pávák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
0: Na, mi van?
1: Nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
2: Azért, mert benne vagyok én.
0: És benne van csoportban is, jó?
1: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Tényleg elment az eszed?
2: Figyelj, félelmet.
1: Dísznövény csoportban.
2: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne
1: egy kis... Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
2: Rózsaszín vagy fehér folt.
1: Senki nem normális.
2: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
0: Oké, hányat vettél, Júli?
2: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántányt, mert nem, minden
1: megdöllik. De ott vagy benne.
2: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
2: Én már
1: vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Este FM részvényei, igen, szintén igen, szerintem igen, egy életközepi válságból.
0: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad az egészet.
0: Így van.
1: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
0: Így van.
1: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek, Meg akarok...
0: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
0: Gyulus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
0: Csinálom, azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
0: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdte fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmány, az fermentál.
0: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
2: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a
0: BTA... És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, de, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit fogod, és aki soha nem foglalkozó dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
2: Főző tanfolyam.
1: Szerintem a főző tanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
0: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy, tudok én még drónozni. Nem csak a derek tűrő. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok, néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem hogy fényévekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, sőt, már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
2: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy... És akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
0: Megkötött szemmel balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
2: Duolingo.
1: Duolingozol.
0: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
0: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo yes. Az... A Duolingóban 30 pontod, 40 kincsed,
0: hiába.
1: És a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
0: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csinál, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
2: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugye, nagyon klasszik.
2: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Ki kovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy ez ugyanakkor tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
2: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. De
2: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüvely szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, az soha nem késő.
3: Igen, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
3: 1621 napos szériában.
0: De!
1: És megdicsérjük, hogy
3: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint ahogy itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
3: nagyon
1: ott vagy.
3: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt, betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
0: De
3: nem, nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
0: Ugyanaz.
2: Nagyon jó. egy pizza kenence.
1: De ez is egy jó dolog. Tehát otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdesz otthon.
2: Akkor már a komposztálás.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendetted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedi a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok 38
2: madármegfigyelés?
1: Igen.
2: Az vajon mennyire gyakori?
3: Én abszolút. Tehát én ebbe benne vagyok teljes mértékben. Rá vagyok figyelve a madarak.
1: Madár megfigyelés,
3: igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
0: Hát, ha beköltözik.
3: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
2: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
0: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Andának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
2: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
2: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
0: A tökéletes pázsit.
1: A
0: szemérése.
1: Én szeretem ezt a összeállítást.
0: Ki a gaz belőle.
3: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
2: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösvényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
2: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
1: De ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
2: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Jobban egy nagy szünet.
2: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionnak alá itt.
0: Ugye.
1: Igen.
2: Én két gyerekes sállanya vagyok.
1: Takarjatok be.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben, még küzdenek a bajnoki címért a Deac futszárosai. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Július 27-én bezárják és felújítják a debreceni Apolló mozi Kertész Mihály termét, jelentette be a Filmszínház. A mozi nagyterme jelenlegi formáját 1997-ben nyerte el egy átalakítás során, és azóta folyamatosan üzemel. Szeptember 7-én azonban egy teljesen új és minden igénynek megfelelő formában születhet újra. Július 17-én pénteken 15 órától elindul a Búcsú a régi nagyteremtől fesztivál, amelyen elköszönnek a helyiségtől. Folyamatos filmvetítéssel várják a nézőket, ez lesz minden idők leghosszabb vetítés sorozata Debrecenben, egészen július 19-én 22 óra 30-ig. Részletek hamarosan az eseményben. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen, a döntő harmadik meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos gomoly felhős időig érkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé, megvan nektek? Celámzé. Na?
1: Igen.
0: Egy ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé, ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős, és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd ha véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
2: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
0: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
2: de
0: évben.
2: De azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magam, hogy egy dombról lesétlek, és egyszer csak a levegő belém kap, és
0: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, de tök mindegy, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül, vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk, hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
2: Igen. Zsül, te kicsit megkaparták a Zsül, démonok. Picit,
0: itt repül a siklóernyős, figyeld.
2: Énekel közel.
0: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
3: És egyszer csak ott jön.
0: Azt a mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhagás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, hasernyőt, nem tudom mit nyitni, miközben hallott, hogy szitkozódik, hallott, hogy beszél, hallott, hogy káromkodik.
3: És addig zuhansz?
0: És addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
2: Hát mondjuk... a másik, hogy miért kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
0: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
2: Csak 150 km per órára belemegy.
0: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
3: Úristen.
0: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
3: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajsz, de nem annyival, hiszen eltarafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul, ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
0: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a hát mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
3: susnyásba.
0: Bevágódik a susnyásba. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
3: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
0: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a másik születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, bele beszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már nincs sok idő cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
3: Hogy tényleg le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a pilóta csávó?
2: De megint
3: csak kérdéseim vannak.
2: Megint Endre?
3: Endre, halló?
0: Nem jó, ez itt a rozzájú volt az Európában. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello Máté, ciao. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
4: Igen.
0: Na, hello, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
4: Láttam, persze, nagyon sok barát családtag elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket, meg érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
0: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
4: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete, valóban így van, főleg azért, mert nem is nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyős se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
3: Hát valószínűleg ez egy véletlen volt, maga a baleset. Aha.
0: Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd, off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
4: De ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát Datánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
0: Tehát de ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és ugye a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, hogy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de ahhoz olyan speciális beülő kell. De az emberek nagy többsége ezt nem használja, a siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden éven legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki, tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy kettő mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
0: aztán leesett a fára, vagy lesz volna még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a földre.
3: De itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
4: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volnak már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
3: Most képzeld,
0: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
4: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak. Attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Hát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
0: Nem tudsz manőverezni, persze, hát ilyen gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset nagyon egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
4: Igen, az egyik pillanatban minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja.
3: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikró erdőzik?
4: Ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
3: Én nem tudjuk, hogy mi
0: fázik, fázik, fázik.
3: Fázik?
0: Szerintem hideg van, nem?
4: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a
0: testet. Azt hittem, fázik a lába. Hát mondom, hideg van a celámzik
3: környékén.
0: Hagyj az
2: áramvonalasabb. A mai adásban minden nagyon okosak volt. A fizika, a kémia, a tudományok, minden nagyon benne van.
4: Mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videóval, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
3: Igen, de úgy néz ki.
0: Most aludni jár, odaérted? Hát miért nem is sekedik
4: normálisan?
0: Okay, Máté,
4: nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
0: Köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
4: Köszönjük.
0: Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
3: Az ez a második születésnap, ez fú,
2: ez komoly,
3: kemény.
2: Ez
0: miért nem haragszanak egymásra, nem?
3: Most
0: ugyanez itt a Dunakeszi reptéren. Késelésig fajultam.
2: A parkolásig jó, hogy most késelésig fajultam.
0: Igen, a parkolásnál már összevezett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek, azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális...

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
1: Ó, már megint koszos az autóm.
2: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
4: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modell

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben, még küzdenek a bajnoki címért a Deac futszárosai. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehír.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Július 27-én bezárják és felújítják a debreceni Apolló mozi Kertész Mihály termét, jelentette be a Filmszínház. A mozi nagyterme jelenlegi formáját 1997-ben nyerte el egy átalakítás során, és azóta folyamatosan üzemel. Szeptember 7-én azonban egy teljesen új és minden igénynek megfelelő formában születhet újra. Július 17-én pénteken 15 órától elindul a Búcsú a régi nagyteremtől fesztivál, amelyen elköszönnek a helyiségtől. Folyamatos filmvetítéssel várják a nézőket, ez lesz minden idők leghosszabb vetítés sorozata Debrecenben, egészen július 19-én 22 óra 30-ig. Részletek hamarosan az eseményben. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen a döntő harmadik meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos, gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk.

0: És ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Flórián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó Pongrác Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott a jobbra a hullámvasútban. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Flórián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, hogy nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
1: És milyen szövegek vannak rajta?
0: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
1: de
0: hogy...
1: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
0: Büszke vagyok rád?
1: Igen.
0: Hát apám se volt. Te ne legyél.
1: Akkor ez a bajod.
0: Kispolgári jó embereskedés.
1: Nem. Ez egy szívből jövő.
0: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
1: Jobbá teszi a világot.
0: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
1: Miért? Mi a bajod vele?
0: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
1: És megmered.
0: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos sírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
1: Miért ne írná?
0: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
1: jó,
0: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
1: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
0: Kis polgári jó embereskedés.
1: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
0: Na most tegyétek a szívetekre kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
1: Hát nem,
0: mármint úgy irítál, hogy oké, megnézni, ne csinálj, ne is tovább megyek.
1: Hát
0: nem
1: elmosd, nem mosolyodsz el.
0: Nem mosolyogok azt, azon a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
1: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
0: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
1: Milyen haszna van belőle? Semmi.
0: Sokkal többet
1: nincs.
0: Táplálkozik. Álszent egó magamutogatás.
1: Sokkal többet.
0: Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem. Hát majd a családom megköszönni, hogy felkeltem.
1: De ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
0: Nem.
1: Megfesti a táblát, hogy szebbé...
0: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
1: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki
0: nem
1: miatt
0: tudok.
1: Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
0: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél. Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
1: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
0: nem vagyok boldog emiatt.
1: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
0: Nem tudok velük
1: hogy
0: mit kezdeni.
1: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
0: miért áll oda egy ember? Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
1: Mert akkor
0: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
1: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet. Holnap már nem vered meg. Hogy...
0: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
1: nálad.
0: A táblájától.
1: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
0: Önző hatásvadászatnak tartom.
1: Nem, ezek ez egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
0: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből menne ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
1: Hát,
0: miért?
1: Vagy.
0: Nem adok.
1: Nem, én nem
0: olvasom el a tábládat.
1: Nem mosolygok.
0: Nem mosolygok.
1: Olyan aranyos az egész történet. Borzasztóan
0: nem érzem ezt kézre.
1: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
0: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
1: Igen, igen.
0: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar.
1: De
0: megfejtettem,
1: nem
0: az ő létezésük
1: vacsorára.
0: Maga az elvétel.
1: Nem, hát...
0: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
1: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is. Egy egált akar. Mert
0: nincs
1: ő...
0: egál.
1: De kell, hogy legyen. De.
0: Nincs.
1: Hát az az egál, hogy...
0: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
2: Igen.
0: Igen?
2: Én szeretem.
0: Mit? Hogy büszke vagy?
2: Jó érzést ad nekem.
0: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
2: Ne, igen.
0: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
2: Tök minden.
0: Ő se tudja, hogy tök minden.
1: Mi az, de nem hogy kell, vagy? Hogy tudja.
2: Miért
1: hogy
2: ki? De miért kell tudnom, hogy ki az?
0: Hát ezt nem hiszem el.
2: Nem, magát egy jó érzést ad.
0: Igazából ő elvesz.
2: Nem.
0: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
1: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
2: dolgozik
1: ott
2: vele.
0: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
1: Hogy egyszer meg fog ölni.
0: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit. Mindenkit ügyerel. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
3: Az ilyen szarkavaróktól van. Ennyit gondolok róla.
0: Már nem rámondott konkrétan, ez
1: mi
0: egy
1: a
0: szám.
1: Bajotok?
3: Ez csak így...
1: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
3: Anyám nem volt rám büszke.
1: Mindenre. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod lenni.
0: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
1: Jó, nekem benned van egy bohóc gyűlölet.
0: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
3: utána mellette ülni Balázsabb az autóba.
0: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
1: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorodsz.
0: De nem lesz egy jó kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lápán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt az a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
1: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
0: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
1: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden
0: szeretet,
1: reggel megcsinálják.
0: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret.
1: De, ő mindenkit szeret.
0: Ti hülyék vagytok?
1: Nem.
3: Nagyon sok ráérő ideje
1: van.
3: Tegyük hasznosra.
1: A világ jó.
3: Tegyük hasznosra.
0: Így van.
1: Érted?
0: Na, kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt. Szia, Csaba.
4: Sziasztok, jó reggelt. Szerbusz, Balázs.
0: Szerbusz,
4: mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
1: Hol találkoztatok?
0: Honnan?
4: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál, a Tímár utcába, képzeld el.
0: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
4: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
0: A horvát András?
4: A horvát Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt-ott egy párszor.
1: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
0: Nem.
4: Nem.
0: De te az általánosban nem jártál, mert a horvát András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
4: Igen. És én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok. Körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
1: Na, újra!
0: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
4: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
0: Ja, arról az apukádról, tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy van. Ezek szerint én nem az öreg, jól van.
4: Na, nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
0: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
4: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, kérdezem, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, hogy akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor a legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
0: Aha,
4: nem ez
0: te
4: volt
0: kiírtad, hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
4: Amikor először kijártam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
1: És összeszedte a szemetet is, Andrácska. Hoppá! Hát akkor...
0: Az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Igen.
1: Nem, van, akinek erre szüksége van, Balázs.
0: Hogy meglátni egy táblát, hogy oda megy, és elsírja magát.
1: Ez az életének...
0: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
1: Nem hallottam, hát, hónapok
0: baj
1: óta.
0: Van ezzel a világgal.
1: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
4: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élő, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongom, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
0: igen,
4: mert
0: hát így valaki ülőről egy foglalkozik. Ő se épp, igen.
1: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
0: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
4: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Büszke vagyok rád. Most például mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
0: Úristen, borzongok.
1: Új, de jó, gyönyörű.
0: Ez kemény.
4: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
0: Azért, az itt vagyok, az elég. Az hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
4: Nem, itt vagy, ez elég. Jó. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bavarba volt, mint egy kicsit.
0: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
4: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
4: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit nekem egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
1: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy...
4: Beszóláshoz elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
0: De nem tehát lehet, igazából... hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébb, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
4: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblátban, és mondtam neki, hogy Hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozatában.
0: Igen, büszke vagyok rá. Igen, igen, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet
1: nem,
0: kérni holnap?
1: Nem érdemled meg.
0: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
1: Mi a zsüllel, köszönjük.
0: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
4: Persze.
0: Jó.
1: Nem úgy, mint te, aki ilyen munkói fölse hívja.
0: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
1: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Zsüllel. Jó, gyerekek, velük. Vége a rádiónak.
0: Baromzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
1: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
0: Igen.
1: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
0: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak igen, kell lennem.
1: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
0: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
1: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
0: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy külön. Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. De
1: lehet,
0: nektek,
1: bárki.
0: Nektek a szép vagy, mosolyog, ingyen van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
1: így
0: rád.
1: Így van.
0: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
1: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő zseni kereszteződésnél
0: zseni
1: várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
0: jó
1: érvényét veszti, amivel okay mi Zsüllel mosolyogva
0: mondom,
1: álltunk.
0: Mondom. De te ott állsz, jó.
1: Igen,
0: jó.
1: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
0: Jó, Laci vágni már elmondta az ő táblájának, kér tőlem bocsánatot.
1: Háj, de jó vagy.
0: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
1: Érezd magad szarul.
0: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
3: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
0: Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit írt? De a Zsül, az legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
1: Tessék.
0: A büszke vagyok rád, mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
1: Én tudod, mit írok föl?
0: Anna,
1: tudod,
0: mit írok az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta Zsül, hogy büszke vagyok rád.
1: Tudod, hát mit írok
0: most
1: föl?
0: Most töklendezek.
1: Tudod, mit írok fel?
0: Mit?
1: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én ezt fogom, én ezt adom át.
3: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
0: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
1: Vagy szaktanári.
0: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
3: Ez is jó.
0: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Dómusznál bohóc van. Bohóc. Hát,
3: nem láttam őt még, de talán jobb is.
0: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna a ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor, igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
1: Jaj, de
3: és rajzolt
1: Zsula
3: egy napot.
0: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
3: Hát
0: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblák a gyerekünk. Csak ilyen táblák nekünk, Anna. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos?
1: Na,
0: ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssör áld a nap, mosolyogja az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jól esik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, Mert valójában ott van, belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
1: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
3: Nagyon világos a lelkünk. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
0: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, gyerekek, oké, köszönjük szépen.
3: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
0: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számos, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. A közbiztonságról is tárgyalt a közgyűlés. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
2: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esély arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
1: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Napos, gomoly, felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy járt egy vendég egy szállodában, kijön csak, hogy ki mit gondol. Csapvíz turista, aki ugye így hívja, hogy csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy ötcsillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. Ötcsillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli, Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
1: Aha.
0: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás, egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
2: Nyert, vagy nem? Nem nyert.
0: Ugye a csapvizet kiért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilöten
2: várunk. Megveszed az ötcsillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor.
0: Horror
2: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hartrágni.
0: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár vizet.
2: De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
0: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
2: Aha.
0: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
2: Hát van benne spiritus.
0: Nagyon kemény. Tovább ment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szálloda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert, nem kell ingyen csapvizet adni.
2: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy ötcsillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy ötcsillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül, és egy ötcsillagos szorzó van rajta, mint ahogy az ötcsillagos szállodában a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
0: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Igen. De igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek, igen, a nyomorultak egy pohár vizet, igen, ingyen, és azt mondja, hogy igyás, spiné, idd meg, bige, aztán ne így zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy igyál bubisat.
2: Igen.
0: Annak viszont igazat adsz.
2: Igen.
0: Érzelmileg sanyargatják. De kinnál a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
2: Okay. Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
0: Miféle kifancsalódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja
2: büszke
0: támlát?
2: Vagyok
0: büszke
2: rá, vagyok rád. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy egy Zsül is büszke. Hát hogy ne?
0: Adjon már egy nyomorúság. Tudod mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
2: De ez nem emberség
0: kérdése. A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet. Holott közben ez az, figyelj, itt van egy pohár víz,
2: de
0: itt
2: nem
0: meg.
2: kötelez téged vízivásra, ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz?
0: Érted? A leggennyesebb dolog, két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami, azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk evián.
2: Nem elefántból van, hanem érted, mamutból.
0: A francia gletszerből szedtitek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
2: Igen, a hűtőszekrény,
0: hát a
2: szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja
0: csak
2: meg?
0: Csak vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
2: szűrt ásványvíz.
0: Szűrt ásványvíz a legnagyobb kamu.
2: Szűrt vizet adunk.
0: Hűtös nagy kamusok vagytok.
2: Nem, hát az... Micsoda?
0: Jó, őszintén.
2: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad
0: adom,
2: rá.
0: De ingyen adom.
2: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
0: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, a szarklóros csapvizet isszátok,
2: érted? Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
0: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
2: Igen.
0: Mennyiből jön ki?
2: 1190.
0: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étterembe ülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
2: 1180.
0: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat
2: kér. De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
0: van, mint tudom, egy csomó minden van.
2: Érted? Hát ráragad 1200 a cappuccino.
0: És 1350-ért
2: adod. Nem,
0: őszintén meg a bekerülés.
2: 1250 bekerül nekem.
0: De most
2: azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
0: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
2: nagyon
0: között van.
2: Nagyon csúnyán. Nagyon csúnyán. 40-ből kijön.
0: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek.
2: De
0: a legtöbbet nem azon
2: az
0: fogtok.
2: Az alapanyag, igen, de a
0: mi
2: gondos...
0: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
2: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
0: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
2: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
0: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögybőli a teret, ráönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom,
2: mondom,
0: szeretni.
2: Mondom, az 1200-es kapucsinó, az nálunk 1300-ba kerül nekünk.
0: Buktok rajta.
2: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
0: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
2: Persze.
0: Tudod, mit kívánok neked? Sok Paris Saint-Germain ultrát az étteremben szombat estén.
2: Rohadj meg.
0: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
2: Igen, ad égjen.
0: Mágiarakás PSG módra. Százszor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok rá tábla a Flórián téren. Egy
1: gondolkodás, embertől, hogy vagy az látod, gondolkodásbeli különbség. Az nem illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsú tétel, a legnagyobb, a víz meg a
0: így
1: kávé.
0: Van, így van. Te is azt gondolod, hogy százszor inkább adjál egy ingyen pohárvíz, mint egy szeretlek téged tábla Flórián téren?
1: Egyetértek.
0: Ugye?
1: Így van.
2: Hát az a víz, ott az nem folyik ingyen.
0: Szóval akkor te 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
2: Az étterem nyert ebben a perben.
0: Egyébként megnyerte az
2: étterem. Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
1: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
0: Megnyerték.
1: Azért tudom, ez olyan fura.
0: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
1: Az biztos.
2: Mennyit buktam ezen?
0: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
1: Hány vizet vehetett volna rajta?
0: De tökös, hogy végigment. Én az elvett egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba, hogy a kisember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
2: Sok pénzre perelt, vagy valami apróra?
0: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. 2700 eurós kártérítési pert indított.
2: Ő tényleg nem a pénzért csinálta.
1: Elvei vannak. Szimpatikus egyébként, abszolút.
2: Na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát ez nem a baj, senki.
0: Nem jársz jól. Azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállod, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót is itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondta, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállod nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
2: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új Mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
0: Furán néznének
2: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk belerakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet. Érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
1: Na, de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hoznak nekem egyszeres. Most szeretnék. Akkor nem történik semmi, az egy gyönyörű szűrt víz.
0: Beült, kérsz egy 0-7 szűrt vizet, meg egy kapucsinót, ezek a rohadt éttermesek,
1: meg
0: a másik oldalon így dörzsölik a kezüket.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra, és

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is. Üdv, mi és a nyár. Aquaticum.hu.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. 20 éves fennállását ünnepli a MODEM. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Fennállás a 20. évfordulóját ünnepli a MODEM, amit rendhagyó kiállítással tesz emlékezetessé a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a MODEM gyűjteményéből egy-egy számára kedves darabot. Vizikatát a MODEM igazgatóját hallják.
6: Úgy próbáltuk megfogni a MODEM elmúlt 20 évét, hogy megmutatjuk egyrészt, hogy a gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen darabokkal, milyen irányzatokkal és milyen képzőművészek munkái révén, illetve, hogy milyen kapcsolati háló az, amiben a MODEM él, létezik, működik és jól érzi magát, hogy milyen kapcsolatok szövődtek az elmúlt 20 évben.
5: Az időszaki kiállítások mellett a nyáron visszatér a MODEM-be a közkedvelt Kert mozi. Az Apolló Filmszínházzal közösen 3 estére várják a belső udvaron az érdeklődőket. Június 20-án pedig a múzeumok éjszakáján is fel lehet fedezni a kortárs képzőművészet színterét. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy vasárnap délelőtt is, ez május utolsó napja, utolsó vasárnapja, úgyhogy gyereknap van. Rádió 1-esek, ma bármit kérnek tőlünk a gyerekek, egy igen rá a választ. Bár én a magam részéről a tárgyi ajándékok helyett inkább az élmény ajándékok mellett teszem le a voksomat, úgyhogy biztos vagyok benne, nagyon sokan programoznak, gyereknapi programot tartanak éppen. Most egy olyan előadót hozok, aki nem olyan rég még

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki ott volt hétfőn az American Music Awards gálán, nem volt jelölve, hanem fellépőként és vendégként jelent meg egy nagyon-nagyon merész szerkóban. Hát ez egy ilyen fekete bőrruha, nagyon nehéz leírni, hogy pontosan hogy néz ki. Számtalan egymásra halmozott öv futott végig rajta, ami a közösségi médiában, például a Redditen azonnal elindított egy játékot, ahol a rajongók azt találgatták, hogy pontosan hány öv volt a sztáron. Szóval idén nem volt jelölt, korábban már két alkalommal is jelölték. Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva. Ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: Szabadkán a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

csak igazi mai sláger megy május utolsó napján, gyerek napon is, május 31-e van, vasárnap. Sam Feld pedig érkezik a folytatásban, akivel pont egy hete beszélgettünk a backstage-ben a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. És nagyon sok mindenről mesélt, kifejtette azt is, hogy szerintem mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k, ugye ő is holland, és azt is elmondta, hogy 2026-ban mi számukra a legnagyobb kihívás, így a mesterséges intelligencia előretörése kapcsán. Aki lecsúszott erről az interjúról, ma a Top 50-es listánkban hallható lesz 3 és 5 óra között itt a Rádió 1-en.

0: utolsó lesz 3 óra után a top 50-es listánkban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch.
10: Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is. Üdv, mi és a nyár. Aquaticum.hu.
15: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehír.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a Nagyerdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a Nagyerdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madár csicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. A helyek több táborban már most beteltek. Délután is napos gomoly felhős időre van kilátás Debrecen térségében, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26-28 fok körül alakul.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy vasárnap délelőtt is. Ez egy üzenet. Szia Márti, emese, unoka, hugom pénteken ballagott az oviból, és képzeld, nagyon nagy Rádió 1 rajongó. Most együtt gyereknapozunk, állatkert lesz valószínűleg a program. Na, egy jó nagy nén is állatkert, az szerintem verhetetlen. Nektek is szól akkor Kygo és a One Republic dala Chasing Paradise, de itt lesz még ebben az órában Lady Gaga, elhozom Doechit és az Anxiety-t, úgyhogy parádés lesz a társaság. Ennyit ígérhetek.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan DJ producer érkezik, aki egyszerre szokott pózolni zenei magazinok címlapján, meg ilyen testépítős magazin címlapokon, mert őt ki van pattintva rendesen. Karos Lajos, Izom Tibor. De jó, hagyom ezeket a beceneveket. Joe Corey, így ismeri őt a világ. Jön az M&EK-el közös csodálatos dala, a Head and Heart, a Rádió Egyen.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: hétvégén mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Baleset a Nagyerdei körútnál. Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
4: Ez alkalmas lesz a központ idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
3: Délután is napos gomoly felhős időre van kilátás Debrecen térségében, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Késő estére 16-19 fokig hűlhet a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel, mix

No, hello mindenkinek, nagyon kellemes vasárnapot kívánok. Ez a Rádió 1-en a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. május 31-e van a hónap utolsó napja. Egy karnyújtásnyira vagyunk a hivatalos nyártól, és közben meg egészen délután kettőig együtt rádiózunk, ugye? A mikrofonnál Keserű Tomi, mixelek az első órában, aztán pedig egy órától jön majd a váltás, ugye Makranci László személyében, és érkezik a Hajrá Sportmagazin, valamint Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ha van kedvük, üzenjenek nekünk, használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395, én pedig küldöm önöknek Fastboy dalát, már is jön a Good Life, az ebéd mellé desszertként itt a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Bizony, ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ő meg itt Taylor Swift és egy újdonság. Egyébként a gyerekkorát egy valódi karácsonyi fenyőfarmon élte, nem tudom, tudták-e. A családja Pennsylvániában egy több hektáros fenyőfarmot üzemeltetett, ahol Taylor kiskorában segített a fák címkézésében, előkészítésében az ünnepi szezonra. Később azt mondta egyébként, hogy ez a környezet tanította meg arra, hogy milyen kemény munka áll a mindennapi ünnepi pillanatok mögött. Ez annyira meghatározó élmény volt számára egyébként, hogy később még egy karácsonyi dalt is írt. Erről méghozzá tele gyerekkori emlékekkel, hóval, kutyákkal és a farm hangulatával. Hát mi most inkább a nyári feelinget erősítjük a Rádió Egyen, a Daily Mixben természetesen. Itt a vadonatúj dal, már is pörög az Opel Light és Taylor Swift.

Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében a hónap utolsó napján vasárnap is jó utat kívánok a közlekedőknek, a városon belül vagy éppen kívül is, és ne feledjék, hogy be kell tartani a szabályokat és a sebességhatárokat is, hiszen bárhol és bármikor felbukkanhatnak a rendőrök vagy a sebességmérő, azaz a Trafipax. Ha esetleg ilyet látnak, akkor jelezzék ezt nekem is, nagyon szépen köszönöm. 0620 95 95 395. És akkor mehet fel az autóban is a hangerő, ugyanis érkezik Kato, és egy dal, ami egyébként valójában egy 2007-es track újragondolása. A második élete ennek a nótának 2025 végén indult be, amikor a TikTokon és az Instán vírusként kezdett terjedni. A trend olyan erős lett, hogy a dal felugrott a Spotify virális 50-es lista élére, és napi 140 ezer streamet hozott össze 2026 elején. Az nyilván nem véletlen. Itt van a Turn the Lights Off, a Rádió Egyen a Daily

2026. május 31-én a hónap utolsó napján itt a Rádió 1-en a Daily Mixben jönnek az ünnepeltek. Ma van egyébként a dohánymentes világnap, nem tudom, hogy tudták-e, illetve hát nyilván a nemzetközi gyermeknap, úgyhogy Isten éltesse a kicsiket. És itt vannak a Petronellák, valamint az Angélák. A Petronella a Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. Egyébként a jelentése edzett, illetve kőszikla. És az Angélák, ez pedig egy görög-latin eredetű név, a jelentése angyal, követ vagy éppen hírnök. Aztán itt vannak a Tildák, a Matild nevűek, a Máriák és a szülinaposok is természetesen, úgyhogy kívánok nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse önöket. Egy újabb igazi mai sláger már is repül a Rádió 1-en a Daily Mixben, jön Sigala, Jack Somi és

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 31-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobonik Valett vagyok, jó napot kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 4-450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a Nagyerdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a Nagyerdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogó gáz, gumifüst és olajfoltok helyett a Nagyerdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Súlyos a szájhelyzet, csökkenő terméshozamok és romló export kilátások jellemzik a hazai búzatermesztést. Hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az agrárkutatóintézetek és tangazdaság által szervezett idei búzatanácskozáson. Kelet-Magyarországon az átlagos csapadék alig 10%-a hullott le tavasszal, ami már az őszivetésű kalászosokat is veszélyezteti. Pepó Péter, a Növénytermesztési, Nemesítési és Növénytechnológiai Intézet professzor emeritusza, a szakmai rendezvény főszervezője az eseményen elmondta, szeretnék kutatási eredményeikkel segíteni a gazdákat az alkalmazkodásban. A Debreceni Egyetem 1983-ban indított látóképi tartam kísérletének köszönhetően jelentős tapasztalat gyűlt össze arról, hogyan lehet mérsékelni az aszály hatásait. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
3: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esély arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
1: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Pap László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmit sem lehet találni. Pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halász D. János, a Demki ügyvezetője beszélt a Városi TV-nek.
4: Lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
1: A szabad helyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni. Több mint 200 könyvet adományozott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekklinikájának a Mélius Juhász Péter könyvtár. A tudományos fantasztikus történetektől az ifjúsági regényeken át a foglalkoztató kiadványokig sokféle kötet teheti szebbé a tartós kezelésre szoruló gyerekek mindennapjait. Számolt be az egyetem az unide.hu oldalon. Sport, szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen, a döntő harmadik meccsén. A 3 győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
5: Rádió
6: like a diamond, shine bright like a diamond.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, vasárnap a Daily Mixnek itt a vége, és az én műszakomnak is. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek, találkozunk legközelebb. A folytatásban már jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László a fedélzeten és a stúdióban indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, illetve a Hajrá sportmagazin, méghozzá Taylor Swift segítségével. Ez lesz a The Fate of a Failure.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Javában zajlanak a gyereknapi rendezvények Debrecenben. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Az állatkertben és a Vidámparkban még ma is tartanak az interaktív foglalkozások. Az Aquaticum strandon 17 óráig lesz még egyebek mellett kreatív kuckó, vízi zumba és lufi fújó párba is. A nagyerdei szabadtéri színpadon pedig rögtön 14 órakor indul a Táncos Gyermeknap debreceni táncegyüttesek gyerek és ifjúsági csoportjainak közreműködésével a Csokonai Nemzeti Színház szervezésében. Itt lesz mások mellett a debreceni Mazsoret együttes, a Feeling Tánc Stúdió, a Forgó Rózsa Tánc együttes, a Modern Táncjáték Stúdió és az R&B Dance Hip Hop Tánciskola is. A Modem azonban ugyancsak délután 2-től a felnőttek számára kínál programot. A Ráhangollak című vizuális elmélyülés keretében ezúttal Koronci Endre képzőművész alkotásaihoz kapcsolódhatnak a résztvevők virtuális formában. A Pásti utcai zsidó kulturális napokat utcafesztivál zárja. Ma 13 óra 30-tól Klein Judit, a zsidó dalok királynőjeként emlegetett énekesnő, és a Haverim zenekar koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. De 14 óra 30-kor fellép az Agyag Banda együttes, 15 óra 45-től részleteket adnak elő a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színészei a Hegedűs a háztetőn című musicalből. 18 órakor pedig Törőcsik Franciska akusztikus koncertjét hallhatja a közönség. És az Apolló moziban is máig tart a Skitz debreceni animációs filmnapok. Részletek és regisztráció a mozi honlapján. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió 1.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Bemutatjuk a DVSC első nyári igazolását, de értékeljük a Deac foci csapatának szezonját is. Beharangozzuk a DVSC Scheffler és a Deac férfi futsalosainak a következő meccsét is, és beszámolunk a DVSE utolsó hazai bajnokiáról. Először foci. Bosnyák labdarúgót szerződtetett a DVSC. Blázs Boskovics a Lokomotíva Zágrebtől érkezett a debreceni együtteshez. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban 33 horvát élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, és 3 gólt szerzett.
1: I'm really happy to be here, to join this big club and...
0: Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és egy ilyen nagy klubhoz csatlakozhatok. Alig várom, hogy elkezdhessem az edzéseket, és megismerjem a csapattársakat. Tudom, hogy a Debrecen az egyik legnagyobb múltú klub Magyarországon. És ahogy már mondtam, nagyon boldoggá tesz az, hogy itt lehetek. Remélem, hogy a következő idényben az előzőhez képest jobb eredményt tudunk majd elérni a bajnokságban. Ezért pedig biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk. 6-os, illetve 8-as pozícióban szoktam játszani, de a 6-osban érzem magam inkább kényelmesen. Szeretek sokat birkózni a pályán, és megharcolok minden egyes labdáért. És természetesen célom az is, hogy a szurkolókat boldoggá tegyem. Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en. Utána folytatjuk a hajrát.
2: Rádió

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. A harmadik helyen végzett a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában, és ezzel lemaradt a feljutásért való küzdelemről a Deac. A megbízott vezetőedző Spitz Müller István viszont pozitívumként éli meg a bajnoki szezont.
1: Igazából így a tények ismeretébe nehezebb feldolgozni, mert tényleg én azt gondolom, hogy mi teljesítettük a mi részünket itt az utolsó fordulóba természetesen, mert a egész szezon tekintve kevés volt, amit tesztünk, vagy kevesebb, mint kellett volna. De hát megmondom őszintén, legrosszabb álmaimban se a héten, amik kiforgatókönyvek megborultak a fejembe, az nem volt benne, hogy a cigán 5-0-ra nyer az utolsó fordulóba a Kisloki ellen, de sajnos ez bekövetkezett, és ez jutott most nekünk igazából. Azt gondolom, hogy amit egyébként a srácoknak is mondtam, ez se titok, itt a szezon vége fele, hogy ilyen valahol hektikusnak nevezhető, de igazából nem az, de ilyen teljesítményre csak azok a csapatok képesek, akik jó csapatok és a bajnoki címért küzdenek. Mert azoknál van az, hogy például kisiklásnak élnek meg kívülről nézők, vezetők egy-két gólos győzelmet, vagy ha véletlen becsúszik 12 forduló után egy vereség, akkor ott letargia kerül a nézőtéren bárhol, mert egyszer kikapott a csapat, holott egyébként ez teljesen természetes a legnagyobb csapatoknál is, hogy egy-egy vereség belecsúszik. Nekünk azért a második fél évben állítsanak a vereségből kevés volt, és egy-egy döntetlen is már szinte kudarc élménynek számítottuk.
0: Spitz Müller István kiemelte a magyar kupa szereplést is, amivel történelmet írtak a klub életében.
1: Természetesen reális volt a végeredmény, hogy egy góla nyert a Soroksár, de nem játszottunk alárendelt szerepet, tényleg, amit találunk volt, valószínűleg mi jutunk tovább, ezt bátran merem állítani, és tényleg egy történelmi menetelés, ki lehet mondani, mert így van, meg ezek tények a Deac történelmébe. Megmondom őszintén, lehet valahol ez a menetelés is közrejátszott abba, hogy végül az osztályozós hely nem sikerült, mert lehet, hogyha egy-egy meccsen pihentebbek a játékosok, de soha nem tudjuk meg. Lehet, hogyha nincs ez a menetelés, akkor lehet eddig se érünk el, úgyhogy ilyen feltételezések, de semmilyen nem cserélném el egyébként, mert nem tudom, hogy mi lenne a másik oldal, viszont ez egy nagyon nagy élmény volt szerintem a csapatnak, nagyon egy nagy dolog a klub életébe.
0: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan Női Kézivel jövünk vissza.
2: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Zárul a szezon a női kézilabda NB1-ben a DVSC Scheffler számára ma. A 26. fordulóban a civisvárosiak a Kozár Michelin otthonába látogatnak. Hornyák Dóra a Loki játékosa a legutóbbi Győr elleni bajnoki játszotta az utolsó hazai meccsét a DVSC színeiben.
1: Igazából inkább ez a hazai mérkőzés volt így, ami érzelmesebb volt, hiszen hazai pályán játszottunk. Nagyon jól esett, hogy a szurkolók hogyan álltak ez az egész dologhoz. Nyilván van még egy meccsünk, de úgy nem fogok teljesen elbúcsúzni a csapattól, hiszen a jövőben is nap mint nap találkozni fogunk, mert itt maradok a klub kötelékében. Nyilván ő teljesen más szerepkörben, úgyhogy azért annyira nem keserű ez a szájíz. Hozzá kell tenni, hogy ugye itt kezdtem a kézilabdás pályafutásomat, és itt is befejezni az azért ez nagyon jó érzés. Nyilván nagyon sokat kaptam a klubtól, mind a játékosoktól, mind az edzőktől, mind a vezetőktől, úgyhogy ezért örökké hálás leszek, és hát ezt, amit tőlük kaptam, igyekszem visszaadni nekik a jövőben.
0: Hornyák Dóra hozzátette, bár hosszú út várt rájuk Kozár Michelinbe, mégis mindent bele fognak adni, hogy győzelemmel zárják az idényt.
1: Nyilvánvalóan így, hogy nagyon sokat utazunk meccs előtt, nem fogja megkönnyíteni a helyzetünket, nem úgy fogunk beleállni a meccsbe, hogy biztos ez a két pont is elég, hogyha a mezőnket feltküldjük, úgyhogy fel fogunk készülni tisztességesen még erre az utolsó meccsre, és mindent bele fogunk adni. Bárki jelenthet veszélyt, hogyha az ellenfél nem úgy áll bele a mérkőzésbe. Én azt gondolom, hogy ahogy a szezonban is bebizonyítottuk, egyik mérkőzésre sem mentünk feltett kézzel, és úgyhogy tudtuk biztosan, hogy a miénk a siker. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy problémát jelentsenek, és én úgy gondolom, hogy így is fogunk beleállni abba a meccsbe.
0: A mérkőzés ma este 6-tól lesz Kozár Michelinben, a városi sportcsarnokban. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan vízilabdával jönk vissza.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Négy vereség után győzött a DVSM Esztergud a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken. A 13. fordulóban a debreceniek 20-16-ra verték itthon a KSI-t. Kádár Kálmán, a DVS-e vezetőedzője elmondta, hogy a mérkőzésen valóban kellemetlen ellenfélnek bizonyult a KSI.
1: A KSI meglepett minket, az elején nagyon szép gólokat lőttek, nagyon sok kinti gólokat kaptunk, és úgy gondolom, hogy ezzel tartották magukat, és ők vezettek is az elején jól. Aztán sikerült fordítanunk, nyilván rutinosabb és erősebb játékosaink vannak, mint a KSI-ben, és ez ki is jött a harmadik negyedben, de nagyon jól tartották magukat. Ezzel bebiztosítottuk magunkat a jövő évi OB1-es szereplésre, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki kilátogatott ide és egész évben szurkolt nekünk. Ez volt az utolsó hazai mérkőzésünk ebben a szezonban, úgyhogy köszönöm a csapatnak, köszönöm a szurkolóknak, klubnak és mindenkinek, aki támogatott minket. Még lesz egy mérkőzésünk szerdán az ERTE otthonában, úgyhogy az lesz majd a szezonunk utolsó mérkőzése.
0: A mérkőzésen 4 gólt szerző Mihov Attila kiemelte. Örül annak, hogy sikerült kiharcolniuk a bennmaradást.
2: Az elmúlt 5 mérkőzésen nem sikerült lezárnunk ezt a bennmaradás kérdést, és nem úgy alakultak a meccsek, ahogy azt elterveztük, szerettük volna, hogy ez a mérkőzés se úgy indult. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy örülök neki, hogy a végére sikerült összekapnunk magunkat, és felrakni az íra a pontot. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy az utolsó mérkőzés már teljesen, de szeretnénk azt is megnyerni, de bebiztosítottuk elünket a következő szezonra.
0: A DVS-e szerdán az Eltebeac otthonában zárja a szezont. Most zene, utána futszallal térünk vissza.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Folytatódik a küzdelem a harmadik helyért a Deac számára a férfi futsal NB1-ben. A párharc második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Veszprémet fogadja hétfőn. Péntegen közel állt ahhoz a Deac, hogy elvegye a bakonyiak pálya előnyét. Tóth Attila szerint a Veszprém magasabb fokozatba tudott kapcsolni.
1: Vezetünk 3-1-re is ellenük. Úgy érzem, hogy a koncentráció talán alább hagyott egy kicsit, és ők hát valószínűleg egy magasabb fokozatra is kapcsoltak. Ugye a meccselén úgy érződött, mintha ők kicsit fáradtabbak lennének, vagy esetleg nem pörögnének 100%-osan, de amikor érezték, hogy kicsúszhat a meccs a kezük közül, akkor látszik, hogy egy fordulatszámot emeltek, aztán amikor megrúgták a második gólt, akkor ők nagyon belelkesedtek, mert viszont valamiért visszaestünk, és az volt a forduló pont nekünk.
0: Tihanyi Csaba, a Deac vezetőedzője kiemelte. Szeretnék minél tovább nyújtani a párharcot.
2: Részcélunk az volt, hogy próbáljuk minél tovább húzni. Tök jó lenne a 3-0-ra nyerni, de ugye ez eldőlt, hogy nem sikerül. Szeretnénk minél tovább húzni, szeretnénk, hogyha minél több jó mérkőzést játszunk, és egy kicsit, bocsánat, kicsit utánpótlás gondolkodás, amit én most ugye itt előadok, de valójában ez lenne a cél, hogy játszunk, minél többet játszunk. Nekünk ez egy siker. Mi elégedettek vagyunk azzal, amit idén elvégeztünk, viszont érezzük a vérszagát, és érezzük azt, hogy mikor, ha nem most. Viszont nem akarok terhet tenni a játékosoknak ára, mivel 21-22 éves rácokról beszélünk, akik mindent megtesznek azért, hogy nyerjenek, de nem akarok nyomást helyezni rájuk, hiszen azért ők nagyon fiatalok, és az ellenfélnél olyan tapasztalt, rutinos játékosokkal kell felvennünk a versenyt, akik az elmúlt 10-15 évben folyamatosan bajnoki döntőket játszottak, BL mérkőzéseket játszottak. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, és nem szabad, hogy átcsapjon ez a másik oldal, hogy nekünk bármi esélyünk van. Mi az esélytelenség nyugalmával játszunk, és mindenféleképpen szeretnénk megszorongatni a Veszprémet.
0: A mérkőzés hétfő este 6-tól lesz a Dóczy utcai egyetemi csarnokban. A 3 győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Veszprém javára. Ennyi fél bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!
3: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca. Holnap zápor, zivatar is lehet. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
2: Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: addig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, május utolsó napján, utolsó vasárnapján, gyereknapon is. A folytatásban pedig beindítjuk a lila fényeket és a füstgépet. Érkezik Tino Piontek, vagy ahogyan a világ ismeri, Purple Disco Machine, és ez az igazi mai sláger. Wonderful Life már bekészítettem, és mutatom azt is, hogy mire készülnek Balázsék már megint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális

0: Június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy olyan énekesnőt hozok, akinek hát nagyon sok Rádió 1-es zenét köszönhetünk. Me Too, No, Dear Future House Band, All About That Bass. Meg ez a dal, ami hát

sokára a top 50-es listánk, ez azt jelenti, hogy 2 órán át az aktuális 50 legmenőbb igazi mai sláger szól, a karmester Györke Attila lesz, és hát ugye egy hete volt a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban, készült egy csomó exkluzív backstage interjú a nemzetközi fellépőinkkel, Accenttel, Cyrillel, Sam Felttel, és hát természetesen a Switch Discoval is. Ezt az adást most megismételjük, úgyhogy ha valaki lecsúszott volna, róla most bepótolhatja. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A közbiztonságról is tárgyalt a közgyűlés. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca. Dobónik Valett vagyok. Jó napot kívánok! Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
3: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esély arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
2: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Pap László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kirill, Samfeld, Swiss Disco és Accent, akikkel Kis Márti beszélgetett picit a színfalak mögött. Kirill ráadásul már barátként fogadta Kis Mártit az öltözőjében, az ő beszélgetésüket hallgatjuk meg most.
1: So we are here at the backstage with the one and only Kirill Riley. I do have a deja vu, Kirill. Do you have?
2: Szóval itt vagyunk a backstage-ben az egyetlen és utánozhatatlan Kirill-lel. Van egy kis deja vu érzésem, Kirill, neked is?
3: Absolutely. It feels exactly the same.
4: Teljesen. Pontosan ugyanolyan érzés.
1: Do you remember me?
2: Tényleg emlékszel rám? Mert én emlékszem rád.
3: Of course.
4: Persze.
3: Yeah.
1: I was the lady who asked about.
2: Tudod, én kérdeztelek a kalapodról, hogy mit tartasz benne? Egy narancslekváros szendvicset, mint Paddington? Mire te mondtad, hogy nem, csak egy nagy homlokot.
3: I did have a big forehead. It's gone now.
4: Tényleg nagy homlokom volt. De már a múlt év.
1: It's not that big, that's a normal size forehead.
2: Ez egy teljesen átlagos méretű homlok.
3: I got a hair transplant.
4: Hajbeültetésem volt.
3: Oh. Yeah. Okay. Just after I left here.
1: AI skyrocketed since last year.
2: Egy év nem hosszú idő, de a mesterséges intelligencia valósággal kilőtt a tavalyi év óta. Mi a véleményed az AI-ról most, 2026-ban, és mi volt a véleményed tavaly, amikor találkoztunk?
3: I think AI now is insane.
4: Szerintem elképesztő, hogy hol tart most az AI. Kicsit olyan, mint amikor a Beatles elektromos hangszerekre váltott az 1970-es években. Hatalmas technológiai váltásnak érződik. Én személy szerint még nem igazán használom. Kicsit játszadoztam már vele, de szerintem még hosszú út áll előtte. Remélhetőleg nem teszi tönkre a zenei part. Sokat fejlődött tavaly óta.
0: Szóval Kirill elhasználja a mesterséges intelligenciát zenekészítéshez. Ez az interjú még folytatódik, de

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50, és folytatjuk az interjút Cyrillel, akit Kis Márti faggatott egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a fellépése után.
1: Last year you dropped a song with James Blunt.
2: Tavaly jelent meg egy közös dalod James Blunttal, idén pedig Wiz Khalifával volt egy számod. Hozzászoktál már a szupersztárokkal való közös munkához?
3: Nem igazán. Minden alkalommal más élmény, mert mindenkinek megvan a saját személyisége. Mindig olyan csípj meg pillanat ezeknek az embereknek a közelében lenni. Megpróbálom elérni, hogy ne a bennem élő kisfiú kerekedjen felül, aki egy millió kérdést akarna nekik feltenni.
2: De úgy tűnik, hogy kedveled a romantikus brit énekeseket, mert készítettél egy hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához is, ami egyébként hatalmas láger a Rádió 1-en. Találkoztál Ed Sheerannel személyesen, vagy hogy zajlott a munka folyamat?
3: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
1: He would be on my bucket list. Yes, absolutely funny. How was the Tomorrowland Winter?
2: Milyen volt a Tomorrowland Winter?
4: Amazing, incredible.
3: Csodás, hihetetlen. Fú, nagyon jó élmény volt. Egy hetet töltöttem ott, rengeteg új zenét meg egyéb dolgokat írtam, és igen, nagyszerű volt. Három fellépésem volt a hétvége alatt. Igazán jól sikerült.
1: You have time to explore Budapest after your gig?
2: Lesz időt felfedezni Budapestet a fellépés után?
3: Tulajdonképpen igen. Holnap reggel elmegyek sétálni egyet a városban. Már sétáltam egy keveset, de nem túl sokat.
2: Hát akkor érdemes lenne ellátogatnod mondjuk a Citadellához, ez Budapest egyik legnagyobb történelmi látványossága, és nemrég nyitott meg újra. Írj rám holnap, is irányba teszlek. Megmondom, hogy merre menj majd.
0: Hogy aztán lett-e Cyrill Kismárti randi, azt nem kötjük senki orrára. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, ahol a négy világsztár egyike, ő volt Cyrill. Hamarosan pedig még ebben az órában a Swish Disco-val készült beszélgetést is meghallgatjuk. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
8: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1, ez a Top 50. David Guetta új zenéjét indítom most, a DJ pedig nem hazudtolja meg magát 2026-ban sem, egymás után jelenteti meg a bomba dalait, hogy a nyár idén is róla szóljon. Ez a dal a Jennifer Lopez-rel még mássza a slágerlistákat, közben már ki is dobta az új dalát a héten, amit BB Rexával készített, a Sad Girls már streamelhető. Egyébként a 6. dal, amiben együtt dolgoztak. Save Me Tonight, most ez indult. Jennifer Lopez-zel készítette tehát, és a 34-ből lett a 28. a hét.

0: Rádió 1, itt a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár is fellépett, ugye? Mindannyiukkal készített a backstage-ben interjút Kiss Márti, a Cyrillel készült beszélgetést már hallottuk is. De, amint mondtam, elcsípte a brit DJ duót, a Switch Disco-t is.
1: The super famous Switch Disco from the UK. Hello, guys!
2: Itt van velünk a méltán híres Switch Disco. Hello, srácok!
1: Dan?
3: Yes.
1: And Nikos?
4: Hi.
1: Your mashup DJs?
2: Továbbra is szeretitek, ha mashup DJ-ként hivatkoznak rátok?
3: We do. It sets us apart from other people, because we play edits that other people don't have.
5: Igen, szeretjük. Ez megkülönböztet minket másoktól, mert olyan verziókat játszunk, amik senki másnak nincsenek meg, és a szettjeink is teljesen mások. Úgyhogy igen, nem bánjuk, ha így neveznek minket.
1: I heard that your background is UK garage.
2: Úgy hallottam, hogy te, Dan, eredetileg brit garázs zenét játszottál Bakelitről régebben.
3: I did. You have done your research.
5: Igen, alaposan utánunk néztél.
1: I did my research, of course. That's my job.
2: Persze, ez a munkám. És a te háttered, Nikos, inkább house orientáltam.
4: Yeah, more house, deep house and afro.
5: Igen, régebben inkább a house, a deep house és az afro house vonal mozgott nálam.
4: Back in the day.
1: So how can you combine these two elements? Is it easy?
2: Hogyan kombináljátok ezt a két elemet, ezt a két stílust? Könnyen megy?
4: I think our love for music is we love to play in front of crowds and...
5: Szerintem a zene iránti közös szeretetünk és a közönség előtti zenélés hozott minket össze. Így kezdtünk el együtt dolgozni és zenét írni. Valójában rengeteg hasonlóság van a UK Garage és Nikos Deep House hatásai között. Sok az átfedés. Végül is ez mind dance zene.
2: Ugye van ez az örökös vita, hogyha nem tudsz Bakelitről játszani, akkor nem is vagy igazi DJ. Ti mit gondoltok erről?
5: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk Bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a Bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A Bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
1: I know, I remember the heavy bags.
2: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not
5: Igen,
4: fun.
5: A plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
1: How can you make a unique mashup song?
2: Like, hogyan készítetek egyedi mashupot? Mert az emberek, amikor meghallják ezt a szót, akkor arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy két számból kevernek össze egy másikat, de azért gondolom, hogy ennél bonyolultabb a dolog.
3: Yeah, it's a lot of trial and error. We spend a lot of time trying certain.
5: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Kérdezett még sok-sok dolgot a srácoktól Kiss Márti, úgyhogy az interjú folytatódik az ő daluk után. Itt a Switch Disco és a React a Rádió 1-en.

0: Top 50 és a Swish Disco zenélt, akikkel folytatjuk az interjút, amit Kis Márti készített a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a színfalak mögött egy hete. Többek között az imént hallott dalról is kérdezte a srácokat.
1: Is it hard to fly all the time?
2: Because I can see the DJs. Mindig azt látom, hogy a DJ-k megérkeznek a helyszínre, aztán azonnal indulnak is tovább. Lesz most időtök itt maradni Budapesten és bulizni?
3: To be honest, we were literally just talking about this. We've been to Budapest twice. The first time we landed in Budapest and played somewhere else.
4: Őszintén szólva, szó szerint pont erről beszélgettünk az előbb. Már kétszer jártunk Budapesten korábban, de legutóbb is leszálltunk, és azonnal mentünk tovább játszani valahová máshová. Ez az első alkalom, hogy ténylegesen Budapesten szállunk meg. Nagyon szeretnénk jobban felfedezni a város, de egyszerűen nincs rá időnk. Ma délután érkeztünk, és holnap reggel 5 órakor már repülünk is tovább. Szóval sajnos nem igazán fogjuk látni a várost, de remélhetőleg visszatérünk még, és akkor pótoljuk.
1: React is a huge, it's a massive hit in Radio 1. And you have a young singer,
2: React egy hatalmas láger a Rádió 1-en is. Egy nagyon fiatal énekesnővel, Ella Hendersonnal dolgoztatok, de a dal Robert Nice 90-es évekbeli slágeréből veszi az alapot. Milyen a közönség reakciója, amikor lejátszatok egy ilyen dalt? Mert azért itt generációk találkoznak.
4: Szerintem pont ez a szépsége, hogy két generációt mos össze. Ott vannak azok az emberek, akik nosztalgiát éreznek, mert ismerik az eredetit, és ott vannak a fiatalabbak, akik talán még soha nem is hallották, de a dallamot imádják. Ez a dal igazi szépsége.
2: Ki most az álom együttműködésetek?
4: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
1: Okay guys, enjoy your staying here.
2: Srácok, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk a backstage-et.
3: Thank you so much. Thanks for having us.
0: A Swish Disco-val készített beszélgetést Kis Márti a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának a backstage-ben, a következő órában pedig majd a Sam Feldzel, valamint Accenttel és Tóth Abigéllel készített beszélgetéseket is megmutatjuk itt a Top 50-ben, ahol most a 23. helyezett dallal folytatom. Ray következik, Where is my husband?

0: vagy. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims-el folytatjuk. Mindjárt jön a The Door a 20. helyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: A 20.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A mai műsor különleges, több interjú is hallható a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztár fellépőivel. Sam Feld és Accent fog mesélni nekünk ebben az órában, és Kis Mártinak, aki az interjúkat készítette egy hete a buliban, a színfalak mögött. Addig is a legjobb helyezéseket hallgatjuk, mert hogy már a legjobb 20 dal közül válogatok. 18. lett a héten Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 a mai műsorban több interjúval is. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és a Rádió 1 DJ mellett négy világsztár is velünk ünnepelt. Cyril, a Swish Disco például, akikkel már hallhattunk ebben a műsorban beszélgetést. De ott van Sam Felt, valamint Accent is Tóth Abigéllel. Ezekben a percekben most a Sam Felt elkészült interjút hallgatjuk meg, amit Kis Márti készített a Budapest Parkban, a Backstage-ben.
1: Sam Felt, again, here in Budapest. What a pleasant surprise.
2: Sam Felt, újra itt Budapesten. Milyen kellemes meglepetés.
3: You can't get rid of me.
4: Nem tudtok megszabadulni tőlem.
1: Whenever I hear your name, I immediately think about two songs from the 2010s.
2: Amikor meghallom a neved, azonnal két 2010-es évekbeli dal jut eszembe, az egyik a Robin S. Show Me Love feldolgozás és a Summer On You, és mind a két dal meghatározta a 2010-es éveket. De az EDM sokat változott, a TikTok fenekestül felforgatta a piacot, a streaming platformok szintén. Mi a legnagyobb kihívás számodra most 2026-ban?
3: Well, it's definitely not as easy to get a stream anymore. You know, like it was before, I'm talking 3-4 years ago.
4: Nos, ma már biztosan nem olyan egyszerű streameket szerezni, mint 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mielőtt a mesterséges intelligencia elárasztotta a piacot. Előadóként keményebben kell dolgoznunk, hogy fenntartsuk a brandünket, és az élő fellépések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Szerintem a tömegből való kitűnés képessége kulcsfontosságú, mert rengeteg tucat termék árasztja el a piacot.
1: What makes Dutch DJs and producers?
2: Mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k és producerek? Ott van Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, te. Mi a titok?
3: I think we're a very small country, so it's very easy to collaborate with other DJs.
4: Szerintem, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, könnyen tudunk együttműködni más DJ-kkel. Ha találsz valakit a Facebookon, vagy manapság a TikTokon, az én időmben még a Facebook volt, és csak ráírsz, hogy hé, én is DJ vagyok, nincs kedved átjönni a stúdióba? Na, az valószínűleg legfeljebb 30 percnyi útra van tőled. Úgyhogy szerintem sokat dolgozunk együtt. Emellett országként büszkék vagyunk arra, hogy az elektronikus zene lett az egyik fő exportcikkünk. Nincs belőle túl sok. A house zenét már nagyon korán, a 80-as években és a 90-es évek elején magunkévá tettük, és persze mindig is nagyon liberális ország voltunk.
1: Actually, I asked Gemini this phenomenon, and the answer was...
2: Igazából megkérdeztem az AI-t erről a jelenségről, és a válasz nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit most mondtál, de az egyik fontos tényező még az idősebb testvér hatás, amit írt, vagyis a mentorálás, hogy amikor valaki befut, akkor támogatja a feltörekvő előadókat.
3: Yeah, no, it's crazy. I started in the same bar as Tiesto.
4: Igen, és ez tényleg őrületes. Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Szóval ez elég furcsa. Amikor ezt elmeséltem neki, ki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Nincs bennünk sznobizmus, vagy az a fajta hozzáállás, hogy ó, igen, rengeteg pénzem van, mutassuk meg a világnak, hogy milyen gazdag vagy híres vagyok. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Jó fejek ezek a holland DJ-k. Sam Felttel azonnal folytatjuk az interjút itt a rádió.

0: ez a Top 50. Folytatódik a Sam Feldtel készített interjúnk, amit Kis Márti készített egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Park backstage-ben. Sok világsztár holland DJ van, ugye? És nemrég megtudtuk azt, hogy ők egyáltalán nem rivalizálnak egymással, sőt, segítik egymás munkáját és a fiatal feltörekvő DJ-k munkáját is. Innen folytatódik a beszélgetés.
1: Your foundation, Heartfelt Foundation is still active, right?
2: Van egy környezetvédő alapítványod, a Heartfelt, ez még aktív mindig, ugye?
3: Now we're doing like a beach cleanup.
4: Igen, jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Who was the first? You are blondish, because she has Bye Bye Plastic Foundation.
2: Ki volt az első? Te vagy blondis? Mert ugye neki is van egy ilyen alapítványa, Bye Bye Plastic.
3: It was weird. When I started the foundation, she was
4: Igen, ez érdekes volt. Amikor elkezdtem az alapítványt, ő volt az egyetlen ember, akit a DJ világban találtam, aki bármit is tett a fenntarthatóságért. Szóval együtt takarítottuk ki az Ultra Fesztivált. Van is rólunk felvétel, ahogy szuperhős köpenyben rohangálunk. Tagjai voltunk ennek az Ultra szövetségnek.
1: You became a father 2 years ago.
2: 2 évvel ezelőtt apuka lettél, ami ugye egy hatalmas mérföldkő. Hogyan hatott ez rád?
3: Lots of ways. You know, I got a lot of advice. Like I got, when you're a father, you get.
4: Sok szempontból. Amikor apa leszel, mindenkitől kapsz kéretlen tanácsokat, te meg úgy vagy vele, hogy igen, én erre már teljesen felkészültem. De nem. Úgyhogy én sem fogok senkinek tanácsot adni, mert szerintem ez egy utazás. Az első év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számomra. Körülbelül 1 év után kezdtem el igazán érezni, hogy hé, apa vagyok. Ez pedig itt a fiam, és most már tényleg tudunk kommunikálni egymással. Most 2 esztendős, és ez most tiszta szórakozás. Nagy hatással volt rám. Írtam is egy dalt róla, Hey Sun címmel, ami Aloe Blackkel közösen jelent meg. Ez a dal megmutatja azt, amit el akarok mondani neki, hogy hé fiam, meg akarom mutatni neked, hogy a világ gyönyörű. És ezt is akarom tenni. De jó példával kell járnom előtte, szóval továbbra is útra kell kelnem, és meg kell próbálnom a zenémmel egy kicsit boldogabbá tenni a világot. És persze megmutatni neki a világot.
1: How sweet.
2: Ó, milyen édes. Egy DJ apuka ül mellettem. Köszönöm Sam Feldt, és érezd jól magad nálunk.
3: Thank you. Ó, és köszönöm szépen minden.
2: Ó, wow.
0: Amikor nem a riporter előtett rá egy magyar mondatot a külföldi sztárra, hanem magától tol egy ilyen elköszönést. Sam Feldtel készült az interjúnk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kis Mártinak köszönjük szépen. Nagyjából egy fél óra múlva meghallgatjuk, hogy mit beszélgetett Accenttel és Tóth Abigaillel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50. Múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett Accent és Tóth Abigail is. Hallottuk tőlük a nyár slágerét, a Sugar Daddy-t. Nem mellesleg Accentet mi hoztuk el először Budapestre. Ez volt itt az első fellépése. Ezután Kis Márti vele és Tóth Abigail-lel beszélgetett egy picit a backstage-ben.
1: I'm sharing the backstage with Tóth Abigail and Accent.
2: Szóval itt vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Mellettem Tóth Abigail és Accent, a titokzatos férfi, aki oly sok híres Rádió 1-es sláger mögött áll. Már túl vagytok a fellépésen. Milyen érzés most?
3: Really great for me. This is my first show in Budapest, in Hungary, so it's
4: igazán nagyszerű. Nekem ez volt az első fellépésem Budapesten, Magyarországon, úgyhogy igazán megtisztelő itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert őszintén szólva ez felülmúlta az elvárásaimat. Az emberek nagyon kedvesek voltak, az energia elképesztő.
1: So you dancing when disco shit started?
2: Láttalak táncolni, amikor elindult a disco shit bulia, a lépcsőn táncoltál. Mindig ilyen vagy?
3: Yes, because the music you choose for the radio is great. All the time when I drive from Romania to
4: Igen, mert a zene, amit a rádióba választotok, nagyszerű. Valahányszor Romániából Budapestre vagy Romániából Bécsbe vezetek és átutazom az országon, mindig a Rádió 1-et teszem be. A zene tényleg szuper.
1: Abigail, és itt vagy te is mellettem.
5: Na, ne felejtsetek el engem.
1: Azt mondtam-e neked valaki, hogy olyasmi a hangszíred, mint a Dua Lipának? Ezt a Györke Attila mondta nekem.
5: Figyelj, mindenkitől megkaptam már nagyon-nagyon sokszor, és egyébként képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, amikor mentem fellépni, hallották a rádió, hogy a Sugar Daddy-t, és megkérdezték, hogy de jó az az új Dua Lipa dal, és mondták, a taxisofőr mondta nekik, hogy ez nem Dua Lipa, ez egy magyar csak. Hogy lenne ma?
1: És akkor angolul énekel.
5: Angolul énekel, és Dua Lipa. Aztán kiderült, hogy én vagyok, és akkor másnapra meg már le is volt szervezve villányba a kis fellépés, szóval igen, nagyon sokszor megkaptam már, de ez pozitív.
1: By the way, congratulations, because
2: Belesleg gratulálok, mert mindkét dalotok uralja a top 50-ünket. A Sugar Daddy és a Don't Leave is nagyon szépen muzsikál.
3: Yeah, and that's all because Abigail here.
4: Igen, és ez mind az itt lévő Abigailnek köszönhető. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy két dallal is szerepelhetek a rádióban. A Don't Leave eredetije a Kylie volt valójában az első nemzetközi sikerem. Aztán jött a Sugar Daddy.
5: Képzeljétek el, hogy amikor én nagyon pici voltam, akkor én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon sokat hallgattam, de ezt most elmondom neki viszont románul. De ce am zis eu? Când am fost mică, te-am ascultat mult cu părinții. Și acum suntem aici, noi doi.
1: Nem spanyolul mondtad?
5: Nem. Ugye mindig a szüleimmel hallgattam őt, is most már itt vagyunk, hogy ketten tényleg csináltunk dalt, és hát reméljük, hogy még több lesz.
1: Manifestáció, Abigail, bevonzott.
5: Biztos, hogy lesz.
0: Legyen így. Hamarosan folytatjuk az interjút, de most a Rádió 1 Top 55. helyén itt az egyik emlegetett dal. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don

0: ez a Top 50. Múlt hét vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett ugye Accent és Tóth Abigail is. Már hallottunk velük egy beszélgetést. Accent nemrég elmondta, hogy elég sokat utazik Magyarországon, és mindig a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon örül, hogy két dalával is jelen van a rádiós sláger listájában. Tóth Abigail pedig elmesélte, hogy gyermekkorában nagy rajongója volt Accentnek, és egy álom teljesült be a közös dalukkal. Na, innen folytatódik az interjú, amit a backstage-ben Kis Márti készített.
1: You just started your tour, right? That's my name.
2: Épp most kezdtétek el a turnétokat, igaz? That's my name a neve.
3: Yeah, I start my international tour and this was the first show.
4: Igen, elkezdtem a nemzetközi turnémat, és ez volt az első fellépés Budapesten. Gyönyörű nyár lesz. Alig várom, hogy körbeutazzam a világot, és sok fesztiválon koncerten játszak.
1: Will you have another song together? What's the plan?
2: Lesz újabb közös dal? Mi a terv?
3: Actually, we are working now on a new single, so.
4: Valójában jelenleg is egy új kis lemezen dolgozunk. Szerintem már most van egy nagyon erős dalunk, de itt-ott még változtatnunk kell néhány apróságot. De úgy gondolom, ez egy igazán erős dal.
3: It's a really strong song. Sugar Daddy, the song.
4: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el. A dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
1: Guys, thank you for staying with us.
2: Srácok, köszönjük, hogy velünk voltatok a backstage-ben, és érezzétek jól magatokat nálunk.
0: És egyébként nagyon jól is érezték magukat velünk.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális

0: között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddi nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

holnap New Yorkba. Az igen. Az igen. Jó utat kívánok nekik, jó? Érkezik el újabb Martin Garrix nálunk, a szám címe Butterflies. Hiddetek nekem, óriási nagy sláger lesz. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, jó? Hangerő maximálisan mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül egészen 18 óraig. Oh yes!

végre holnap után utazunk. Hú, kezdtem kicsit izgulni. Komolyan mondom. Na, az egyik van, mert az ideki szól. Hello, kukikám! Egy oldalt szeretném küldeni, és csak magamnak, mert egyszerűen szomorú vagyok. Patricia ezt írta. Patricia, ne legyen már szomorú. Mikor premixelek nektek az igazi más slágereket, jó? Egy kis újdonság.

40 évvel ezelőtt. Ajaj. Ennél kerek nektek, figyeljetek jól. Fantasztikus lesz. Figyelj, figyelj, figyelj. One, two, take me to funky town. Inkább zenélünk egyet, jó? Érkezik ez az isteni akkord, a Sponges, és a Szent Szíve másképp, mint az eredeti. Gotta move, mert az eredeti ez volt funky time. Oh yes!

dernier à Zen Sylvie Kémek. Igen, Sylvie Kémek. Nagyon szeretem, és egy melegentő zenével kedveskedni neki. Rád bízom, a csoda benne van, jött a nekünk. Zoltán! Zoltán! Nagyon-nagyon szerelmes vagy, úgy tűnik, ugye? Ez nagyon

0: Wonderful Life 25.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch.
9: Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét, csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, drága hallgatóink! Kívánságműsor elkezdődött egészen 20 óraig. Tudok hívni engemet a 0620 311 111-re, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Hello, Kuki, Csilla vagyok.
1: Szerbusz, Csilla, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, köszönöm.
1: Mit jól csinálsz?
2: Hát, most már otthon pihengetek. De gyereknapot
1: tudok
2: a
1: unokával,
2: úgyhogy
1: egy napról. Ja, igen, igen, gyereknapja van ma. Szóval rólam szól, mert mindig gyerek maradtam. Jó, figyelj, kiáltam tőlem az új Mecke Viktória Nagy Bugival és Miss Mulari Gütaszám címe Eden. Mondd meg, kinek szeretnéd küldöni?
2: Hát, minden gyereknek. Kis gyereknek, nagy gyereknek, örök gyereknek.
1: Jó, oké. Szóval már majdnem mindenkinek.
2: Hát gyakorlatilag igen.
1: Jó van. Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál.
2: Köszönöm én is, jó pihenés.
1: Ciao, ciao, szia, szia. A pihenés kicsit később lesz nekem, most viszont zenőnök elágyat érkezik egy legújabb Mecke Viktória, Nagy Bugi, Miss Model Együtt, Eden ez a szám címe, és ne adjatok kába, hívjatok engem, jó? Köszi.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: egyes hallgató. Szia, szia!
1: Szia, Kuki Dávid vagyok.
0: Mi újság, Dávid? Hogy vagy?
1: Köszönöm, nagyon jó. Hát lassan sajnos vége van a hétvégének.
0: Igen, tudom, szomorúak vagytok. Igen, tudom.
1: Hát, igen, ez ilyen. Jövünk is haza a Balatonról.
0: Ó, van víz? Van víz?
1: Van víz, de...
0: Jó, van, oké. Okay. Voltatok is benne?
1: Nem?
0: Na, jó.
1: Hát olyan bátor nem vagyok. Na, jó, nekem van. 30 fok fölött kell, hogy legyen a víz, hogy belemenjék.
0: Ó, ott akkor irány Dubajba. Na, figyelj, kértel tőlem Alex Kenji, madam. Bambale, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
1: Hát küldeném mindenkinek, aki most itt a dugóba ül az autópálya.
0: Igen?
1: Hozzafele a forgalomba, és hallgassák addig is a rádió egyet még.
0: De jobban mondtad, mint én. Esküszöm.
1: Gyakoroltam. Én mondtam egy pár szerette magamban.
0: Ja, jó van, oké, rendben. Örülök, hogy Isten engem, vigyázz magadra, és jó utat hazafele, jó? Jó, bocsánat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Nem, mi újság, Viktor? Régóta nem hívtál engem, hova tűntél?
2: Köszönöm szépen, összeszaladtak fejem felett a felhők. Rengeteg munka van.
1: Az viszont jó.
2: Földmunka például.
1: Az jó.
2: Hát részben jó, csak elfáradtam.
1: Elhiszem, de hát figyelj, most nem sokára 19 óra lesz, gondolom, hazamész, pihensz nagyot, lájtozol, és holnap újra munka, ugye?
2: Ja, mutass egy hazavezető zenét.
1: Jó, és kinek szóljon azt a hazavezető zenét?
2: Minden dolgos embernek, akinek jöhet a megpihenés.
1: Jó, oké, rendben. Jövő héten kemény lesz, vagy lajtos? Hogy látod a hetet?
2: Hát, ha most itt szétnézek, akkor még sok van hátra, szóval húzós lesz.
1: Húzós lesz, a legalább nem unatkozol, ugye?
2: Ez kétségtelen, ezt a szót nem is értem, hogy ja. Mit jelent.
1: Én is sokszor nem értem egy pár szót, de hát el kell fogadni.
2: Csatlakozom a körhöz.
1: Jó, van, oké. Örülök, hogy újra hívtál engem, vigyázz magadra, jó legyél, és jövő hétvégén, ha van egy kis időt, nyugodtan hívhatsz, jó? Csak szorok.
2: Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, szia. Érkezik a legújabb egyszer a Swift nálunk, lányok, fiúk. Opa, lájt ez a szám címe, és hirdetek nekem, óriási slágjára ezt itt a Rádió Egyen. Hallja, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen. I had a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, még egy órán keresztül élő kívánság műsor nálunk. Tudok még telefonálni a 0620-311-111-re. Hamarosan érkezik elég újabb Ray Dalton, a szám címe Blood Running. Can't hold back my heart.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Reggel Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Van a túlsó végén újabb kedves telefonáló. Szia, szia!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
1: Jól tért a hétvégéd?
2: Igen, igen, szuper ültet.
1: Na jó, van holnap munka?
2: Igen, így van, így van.
1: Nem baj, ugye szeretsz dolgozni, nem gondolom, baj. Jó?
2: Persze, persze, muszáj.
1: Pozitív hozzáállás, ezt nagyon-nagyon szeretem. Na, mit szeretnéd kérni tőlünk?
2: Kamráttól szeretnék egy számot kérni.
1: Mit szólsz ehhez, hogy megkapott tőlem a legújabb? Hoppá!
2: Na, az nagyon szuper.
1: Use Yourself, ez a szám címe, vagy Use Yourself. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mivel gyereknap van,

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kérem segítségét, jó étvágyat esetleg, vacsisztok lennök fiúk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánság műsor, bizonyíték következik a vonalatúsó végén. Újabb kedves telefonáló, hello, hello.
2: Szia, Kuki, Zsuzsa vagyok.
1: Szervusz, Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Vasárnap van pihenés.
1: Pihenés, erről szól a vasárnap, igen. Holnap gondolom munka?
2: Hát persze.
1: Jó, jó, van, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Na, kértetted egy jó kis Rai?
2: Where
1: igen. Is my husband?
2: Így van, jöhet.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát mindenkit, akinek megvan már a husbandje.
1: Ah, értem. Neked van husband?
2: Nincs.
1: Nincs? Nem is lesz?
2: Nem.
1: Nem? Ah, jó, oké. Okay. Ez a te döntése, vagy az ő döntése?
2: Ez az én döntésem.
1: Ja, jó van, oké. És gondolom szomorú az ember, nem?
2: Nem.
1: Jó, oké, nincs több kérdésem. Kívánok neked egy szuper kellemes estét házban nélkül, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszi, hello.
1: Hello, hello. Érkezik a Corrine nálunk, és a szám címe Where is my husband? Hát ez az, hol a férjem?

0: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Kívánság műsor nálunk, a vonal túlsó végén most kihez van szerencsém?
1: Szia, Kukis anya vagyok, szia!
0: Szerbusz anya, mi újság, hogy vagy?
1: Minden szuper, elég mozgalmas volt a hétvége, egész hétvégén a gyerekeknek versenyei voltak, foci, tenisz, úgyhogy nem unatkoztunk.
0: Ki focizik, ki teniszezik, kicsit mesélje.
1: A kisfiam focizik, Bátor, ő 8 éves, a kislányom 10 éves, ő meg teniszezik.
0: Az tökéletes, tökéletes. Képzeld el, hogy az én fiam is focizik, és a másik kisebb fiam teniszezik. Ez már nem ugyanaz, látod?
1: Ez
0: hihetetlen, hihetetlen.
1: Nagyon szuper.
0: Nagyon jó, kételtőlem egy sűrűen az izám, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
1: Küldöm az egész családomnak, Adrinak, Benetnek, Bellának, Domcsinak és Bátornak.
0: Akkor rá jól értettem, 4 gyereked van.
1: Így van, 4 gyerkőztem.
0: Boldog apuka akkor, ugye? Boldog
1: apuka. Igen, nagyon. Megállal,
0: jól értettem, majd volt két női név, két férfi név, két fiú, két lány. Hát figyelj!
1: Így van.
0: Azért
1: így
0: te tudsz valamit, ez nagyon jó.
1: Igyekeztem, nagyon jó. Igyekeztem.
0: Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
1: Én is köszönöm, szép estét neked, Kupi.
0: Neked is, szia. Nektek is, elő-elő érkezik. Igen, Ed Sheeran, Aziza, mit a rádió egyen?
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Halló, halló, halló.
2: Hello, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, Gizmo, hogy vagy?
2: Jól vagyok, jól vagyok.
1: Jól vagy?
2: Pihengetek.
1: Pihengetsz, mondjuk erről szól a vasárnap. Na, mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy tömszel.
1: Nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, családodnak.
1: Köszi.
2: Nyaminának, és ki szereti.
1: Oké, okay. Rendben uram, vigyázz magadra, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Ciao,
1: ciao, szia, szia. Érkezik egy újabb szám fel, de nagy fiúk, bizony. Heart like mine, azaz szív, mint az enyém. Ez egy újdonság, és higgyetek nekem, úgy tűnik, hogy óriási slágja lesz itt Magyarországon. Szóval, hölgyeim és uraim, elég újabb szám fel.
0: Kuki forradal.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk. Eljött az idő, hogy én búcsúzom tőletek. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-től érkezik Juhász Geri. Mire közelebb, jövő hét szombaton találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

0: Szabai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkosit Rádiós, és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott Pátyra és velünk pizzázott. Maximál

0: egyébként.
1: Meg a szarvas gombács.
0: Azt nem is akartam mondani. Mindegy, a pizza jó volt, köszönjük, hogy ott voltatok. Folytassuk zenével, jó? Itt a Rádió 1-en.
2: DJ Junior vagyok, én mixek az elkezdendő egy órában Joy Corival és a Galantis közösével a Stay a Little Longer-ről indul a Diszkosit Rádió Show. Maradjatok velünk, jó szórakozást!

0: nekik az mai slágermegy diszkosít Radio Show, ugye már DJ Juniorral, Bárnyátéllal és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok már többek között az Angélák, Petronellák, Aldók, Angyalok, Máriák, Matildok és Nillák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Fekete Tamás Vecsésről és Bácsi Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Megyünk tovább, napjánk legjobb house dalával jön Hugel, Ultranet és a magyar érdekeltség, Imaya Angel, ez a

0: Attila, ugye már az étterem tulajdonosa is, aki kreálta a diszkosít pizzát, nagyon-nagyon dicsérte a rendezvényt, és azt mondta, hogy ebből egyébként rendszeresíthetnénk kis, egy ilyen kis közönség találkozott, szerintem ezt mind a hárman osszuk.
1: Én például nagyon jókat ittam utána, tehát az is nagyon jó volt, hogyha most kocsival hoztak ide a rádió, de figyelek.

értem mindenkitől, hogy az I'm an Angel, I'm moving to the sun-dalt mindenki lájkolja, ossza meg és terjeszte az igét, mert ez lesz szerintem Magyarország első világslágere. Szavaztok! Én DJ Junior voltam az elmúlt egy órában, én mixeltem, és búcsúzom mindenkitől azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebook oldalon, kikerülnek majd új tartalmat is, ígérem. És ami a búcsúzom, az Rosalia, Björk és Yves Sturam közöse, ez a Bergen DJ Junior remix-e, ezzel intünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: 23-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, május 31-e van, már csak 3 óra, és beköszönt a június, úgyhogy a mai adást abszolút ennek megfelelően állítottuk nektek össze. Hello Wilcox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok, egy igazi nyáresti szertre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Lopo. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Lopo, itt a World is My Radio Show-ban.

0: egyet halljátok itt a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani, hivatalosan ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió Egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik, írjátok meg. Ez a Third Is Mine Radio Show és a Rádió Egy.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: május 10-én mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország

0: csak 2 óra és itt van a június, még mindig Wilcox, itt mellettem a Rádió 1 stúdiójában. Hello, hello!
1: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: Ennyit. Érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából, tőle ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopezzel álltak össze közösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. A Bird is mine.

0: Zene is, menjünk bele!
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Neked milyen lesz a jövő hét, hogy indul majd a június?
1: Jövő hét szombat este találkozhatok velem Csurgón, és vasárnap itt újra a World Is My Radio Show-ban. Addig is jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Bricklék is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece slágere, a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: klubhangzás között ez volt Kashmir és a Wild Ride a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem most Brick Lake a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mivel folytatjuk.
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta, irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top, itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Sigala közös dal, az AM 2 PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Virgin Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

most hát nyár! Június elseje! Azt a mindenit! Hát elpörgött az első néhány hónap az évből, de most azért élvezzük ezt az időszakot. A nyáron pedig, na ná, hogy a legnagyobb bulikat hozzuk, és a legnagyobb kedvenceket tovább.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

héttel ezelőttről a Rádió egy születésnapi fesztiválról, ahol ő volt az egyik sztár fellépők, és én konkrétan imádtam a mixét. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 110.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger megy. Ma reggel 6 órától jönnek Balázsik, náluk pedig jön a vadi új játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokság egyik meccsére, konkrétan a június 26-ai, ami Bostonba lesz. Ja, hát igen, Bostonba kell ugye repülőjegy és szállás, na ezt is intézzük. Ezt mind be lehet zsebelni Balázséktól a vadió játékkal. Ma indul, ez pedig a fődíj, a napi nyeremények pedig 65 szoros lett tévék. Ha, ez pedig az igazi mai sláger, a Twenty One Pilots és a Heat on the Radio 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az egyik legnagyobb kedvencemet hozom picivel 3:41 előtt. Ray! Hihetetlen lendület van az énekesben, és hihetetlen tehetség, mert nem csak elénekli a dalokat, azért itt is van egy csak, meg előadja, hanem ő is írja ezeket. Ezzel is ez a helyzet. Ray és az igazi mai sláger a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a fogyarásban, aki nemrég ugye új hajat villantott, klasszikus hajkoronából, piff, 5 millis képpel, egy teljesen új stíl, de tök jól áll neki egyébként ez is. Na, ez viszont az igazi mai sláger, amit Ed Sheeran Cyril-le készített, pontosabban a remixet készítette Cyril. Egy ausztrál turnén volt épp az énekes, amikor találkozott a DJ-vel, és megbeszélték a részleteket. És jó lett az eredmény, ez jön a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Balázséknál pedig ezen a héten VB belépőt lehet nyerni. Utazással, szállással. Kygo, you know, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise a Rádió 1-en.

0: dolgoznak.
1: Hát a legutóbb, amikor az AP65 Blue című dalát dolgozták fel és gondolták újra, akkor nagyjából fél évig a slágeristák élén voltak vele. Nagyon várjuk, hogy mi lesz az eredmény. És közben itt egy másik zseniális dal, egy hihetetlen jó újdonság Bibi Rexától, a Faithless dal újra gondolása. A nagy kedvenc, a New Religion itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.